0: Minden kívül is. Bizefem.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citro meg, gyere!
2: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.

Hallom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért elhajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: Safety Bros. Szezon. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyháta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit létfenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Digitális kultúra, énekzene, biológia érettségi is lesz a héten. Évi több mint 2 millió beteghez vonulnak ki a mentők. Sokfelé lehet zápor, zivatar. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést.

0: Hívászémen.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 Bass FM, Red Hip Hop R&B. Amikor a következő dal elkészült, bíztak benne, hogy sikeres lesz, de nem gondolták volna, hogy az albumon ennyire húzó dallá válik. Ez nem más, mint VZ Rézműves közöse és a Várj meg. Ugye ez VZ-nek Ha meghalok se című albumán látott napvilágot, és azóta igen nagy sikernek örvend.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Ha Kelly és Glorilla megrázza magát, akkor nagyon jó kis dalokat tud csinálni. Mi sem bizonyítja jobban, mint a következő, amely bőven már a 100 milliós ligában játszik. Érkezik a TGIF. Itt a 96.4 Beats FM-en a kedvenc.

0: pénz?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
2: Ma is holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket. Európa napi futást tartottak Budapesten. Zivatarokkal, erőszéllel és lehűléssel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása ma és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
3: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
2: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa napi fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt és balesetmentes közlekedést a kilométerek során. Árpi vagyok, mondom az infókat. Forgalomkorlátozásra kell készülnötök a 18. kerületben, a Baross utca, Vlasics Gyula utca kereszteződésében. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok. Jön Mass Wolf, Astronaut in the Ocean, az ausztrál szupersztár, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

legyek. Hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be babám.

vagy ilyen, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növesem a száz, csak én nem mondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Beats FM-en mutat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb oviban.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
5: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Digitális kultúra, énekzene, biológia érettségi is lesz a héten. Évi több mint 2 millió beteghez vonulnak ki a mentők. Sokfelé lehet záporzivatar. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegély vonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
9: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő véleménye szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést. Az internet hotline jogsegélyszolgálatunk űrlapon keresztül fogadja a bejelentéseket, ami a weboldalunkon elérhető, vagy pedig e-mailben az internethotline@internethotline.hu e-mail címen.
8: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfőt és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább, tengeren túl után ismételten ugrunk hazai vonalra, érkezik két zsivány, két csibész, akik hát elég jó dalokat szoktak írni, mint például a következő Pifu Marics Peti közöse jön, és a Schwindler, itt a 96 Ibiza FM.

0: Vízközlekedés.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok egész napra. Érkeztem az infókkal hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök továbbra is Budán, a második kerületben, a Gábor Áron utcában, mely az Orló utcától nem messze található, úgyhogy ha itt van dolgotok, vagy erre laktok, jó, hogyha ez az infó megvan. Jön Kendrick Lamar, Ézi Csiki közöse, és a Peekaboo, itt a 96-nél Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy tulajdonképpeni budapesti, vagy hát minimum városi himnusz, legalábbis ők magukat így interpretálják és datálják egyébként a dal végén. Schwarz Ádi, vagyis Betonhofi követte el, érkezik a Dohánybolt. Itt a 96.4 BFM-en már is mutatom, melyik dal ez.
2: Dohánybolt.

0: kivezet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Ma és holnap zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása. Országszerte programokat szerveznek a közlekedési kultúra napján. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre, mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
3: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősséget. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javult. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
2: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerifére a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban 3 meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be. Ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Kerületi klasszikus.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek kellemes hétfő reggelt. A mikrofonnál Erpi. Száguldunk tovább, méghozzá Drake-kel, a kanadai szupersztárral, és az egyik viszonylagosan friss dalával érkezik a Nokia. Itt a 96.

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek balesetmentes közlekedés kívánok hétfőn is. Árti vagyok, érkeztem az infókkal. Félpályás lezárásra kell készülnötök a 15. kerületben Újpalotán, a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál lévő résznél, úgyhogy erről ajánlott, hogyha tudtak. Száguldunk tovább, érkezik nálunk Bryson Tiller és a Whatever She Wants. Itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: the fuck up worldwide. Get the fuck up.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább, most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel, abszolút kis fiatalkán kezdte el, egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást, ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BFM. Hírek.
7: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek. Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erőszéllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt. Az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása mai és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
8: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díjátadón fogjuk kihirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntés alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
7: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megért! érkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Mi mindenkinek szuper hétfő reggelt, a mikrofonnál Erpi. Magyar vonalról fogunk támadni ismételten egy melankólikus dallal, Telegdi Dániel Márton, vagyis Tídeni, és egy életközepi válságot dolgozott föl ezzel a felvétellel. Jön, ha elmegyek. Itt a 96.4 BSFM-en. Hallgassuk meg!

0: 96.4 Base FM.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy tengeren túli ifjonccal. 2022-ben alkotta meg a következő dalt. Egészen jól nyitott a chartokon, a US Billboard Hot 100 listán első helyen, a UK Hip Hop R&B listán szintén első helyen, és a US Hot R&B Hip Hop dalok között is az első helyen nyitott. Nem mellesleg csinált egy 4-szeres platinát az Egyesült Államokban. Érkezik az ifjú Jack Harlow, és az első osztály jön a First Class. Itt a 96.7 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 96.4 Biz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Újabb írásbelikkel folytatódik az érettségi, visszakaphatják a korábbi francia gyarmatok az elhurcolt műkincseket. Sokfelé kell záporra, zivatarra készülni. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Folytatódik az érettségi, digitális kultúrából, énekzenéből és belügyi rendészeti ismeretekből írásbelizhetnek ma a diákok. Ezt holnap a biológia és a közigazgatási ismeretek nevű tárgy követi. Múlt héten magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből vizsgáztak az érettségizők. Az írásbelik 22-én zárulnak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától középszinten 15-től tartják. Jogsegélyvonalon jelenthetjük be, ha szexuális visszaéléssel találkozunk az interneten. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz tavaly több mint 800 jelzés érkezett a felhasználóktól. Ezek közül 65 esetben volt magyar az a cím, amely gyermekek szexuális bántalmazására vagy gyermekpornográfiára mutatott, mondta el rádiónknak Csalár Dorina osztályvezető.
2: Mi a felhasználókat arra szoktuk biztatni, hogyha valaki olyan tartalommal találkozik az interneten, ami az ő vélemény szerint jogsértő, vagy úgy gondolja, hogy kiskorúakra káros lehet, akkor ne menjen el szó nélkül az adott tartalom mellett, hanem tegyen bejelentést.

0: Évan.
1: Évente mintegy 2.300.000 beteget látnak el a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat tegnap ünnepelte megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényt szombaton hirdette ki a francia elnök. A lépést Afrika évek óta szorgalmazta, Kína pedig üdvözli. Franciaország egyébként 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. De

0: mikor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Vízközlekedés.
1: Kellemes hétfőt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést kívánok egész napra. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Készüljetek az egyirányosításra továbbra is a 13. kerületben Angyalföldön, a Hajdú utcában, amely közel van a Róbert Károly körúthoz. Erről ajánlott, hogyha tudtak. Jön Azaria Dash közöse, és az egyik korai daluk még 2022-ből dübörög a Drogba, itt a 96-i Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beez FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Érkezik a texasi rap fenegyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két csárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listáján, mind a kettőjén első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-ig Beez FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beez FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beez FM. Hírek.
8: Holnap leteszik esküjüket az új kormány miniszterei. Ma van a közlekedési kultúra napja. Záporok jöhetnek, majd a hidegfront is megérkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Ma és holnap hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. A tárcavezetők a tervek szerint holnap délután teszik le esküjüket. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. Az új parlament egyébként szombaton alakult meg. Magyar Pétert megválasztották kormányfőnek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. Az élet nem adható vissza, ez a mai közlekedési kultúra napjának egyik fő üzenete. Országszerte számos interaktív eseménnyel, bemutatóval, szemléletformáló programmal várják az érdeklődőket, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos, felelős közlekedésre. Mondta rádiónknak Bíró József, a Közlekedéstudományi Egyesület társelnöke.
9: Együtt közlekedünk, hiszen egymásra vagyunk utalva, erősíteni szeretnénk a közlekedés részvevői közötti kölcsönös tiszteletet és egymás iránti felelősséget. A közlekedés kultúra bármennyire is kevésbé érzékeljük, folyamatosan javul. Míg 1990-ben 2200 halálos áldozat volt közúti baleset következtében Magyarországon, tavaly 420. Még mindig nagyon sokat kell tenni, hiszen balesetből egy is sok, nemhogy ennyi.
8: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok már korábban is előfordultak. Jelezte, a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de úgy vélte, egyelőre nincs szükség korlátozásra. Közben tegnap reggel megérkezett Tenerife-re a hantavírus fertőzéssel érintett holland tengerjáró. A hajón korábban 3 meghaltak a betegség miatt, és 8 embernél merült fel a fertőzés gyanúja. Őket kimentették és kórházba vitték. A 147 utast, illetve a legénységet az orvosi vizsgálatok után szigorú biztonsági intézkedések közepette kis csoportokban kezdték evakuálni. A folyamat csak ma délutánra fejeződhet be, ekkora érkezhet meg ugyanis a repülő az ausztrál, új-zélandi, illetve egyes ázsiai országok állampolgáraiért. A nap is megmutathatja magát, de egyre több felhő érkezik, és sokfelé kell ma záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek. Szerdán a felhők mellett több órás napsütés valószínű, a fővárosban 17 fokra készülhetnek. Csütörtöktől lassú melegedésre van kilátás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Parád és hétfőt mindenkinek és kellemes hétkezdést. A mikrofonnál Erpi, a magyar vonalra fogunk szépen rácsorogni. Érkezik egy csapat és egy szóló előadó, bár egyébként ő is csapatban szokott muzsikálni. A csapat a BSP, a szóló előadó pedig Bialex, jön a Lidokain, itt a 96 Nibis.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B az egyik legnépszerűbb dalává nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Ez nem más, mint az Afrobeat, és aki előadja, Szirmai Marci vagyis Pogány Induló. Ez pörög itt a 96 Bass FM-en. Na csumára

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, 0620-96-499-99, telefon, SMS, Viber. Érkeznek a Fene gyerekek, Central C, Lil Baby és a Band for Band, itt a Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper hétfőt és kellemes hétkezdést kívánok. Megyünk tovább egy klasszikussal, a keleti parton alkotott egészen sokáig, sajnos már nincs köztünk. Utólag nézve egyébként egy háromszoros platinát összehozott az Egyesült Államokban, és különböző videójátékokban is felhasználták ezt a dalt. Ez nem más, mint a népszerű Party Up, én már a vele búcsúzom, jön DMX, a mikrofonnál Árpit hallottátok, mindenkinek szép napot.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Vizuálban abszolút ez a közép-kelet-európai kritikáról van szó. Egyébként a dalnak a további érdekessége, hogy állítólag T. Denny-nek beszólt valamelyik sorban, és ebből tulajdonképpen egyfajta beef alakult ki. Ő nem más, mint Juhász Márton, Jude Law, érkezik tőle a Sötét. Itt a 96.4 Beast FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Holnap délután tehetnek esküt az új miniszterek. Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelték a fővárosban. Zivatarokkal, erős széllel, lehűléssel indulhat a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyors kormányalakításra készül a Tiszapárt, az új országgyűlés szombaton alakult meg, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek, az országgyűlés elnöke pedig Forsthoffer Ágnes lett. A miniszterjelöltek meghallgatása mai és holnap zajlik. Az új tárcavezetők holnap délután a parlament következő ülésén teszik le esküjüket. A kormány 16 minisztériummal alakul meg. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.
2: Nem elsősorban nagy és szép fákat kerestünk, hanem olyanokat, amelyeknek közösségi jelentősége van. A közösség szempontjából valamiért fontos, történet kapcsolódik hozzá, megvédésért tesznek a helybéliek. A győztes a július elején tartott ünnepélyes díját adom fogjuk hirdetni. Együtt a hős fa díjat elnyerő fával ezt a címet a zsűri döntése alapján az a fa kaphatja meg, amelynek élete valamiért veszélyben van, és amiért különösen sokat tesznek a helybéliek. Bárki szavazhat, egy e-mail címről egy szavazatot lehet leadni.
1: Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az akadálymentes EU félmaratont több mint 3300-an teljesítették. A megmérettetésen egyéni futók, illetve két vagy három fős váltócsapatok indulhattak. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek, programok színesítették. Az eseményen több hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség is bemutatkozott. Robbanó anyaggal megrakott tengeri drónt hatástalanítottak egy görög üdülőszigeten. Az eszközt még csütörtökön találták a Lefkada sziget partjainál lévő sziklák közelében. Halászok vontatták egy kis kikötőbe, anélkül, hogy tudtak volna a tartalmáról. A tűzszerészek tegnap ellenőrzött robbantással megsemmisítették a szerkezetet. A 6 méteres drón görög sajtóértesülések szerint ukrán gyártmány. Amikor rábukkantak, a hajtóműve még mindig járt. Némi napsütésre még számíthatunk, de egyre több felé és több hullámba jöhetnek majd záporok, zivatarok, délen és keleten ezek elég hevesek is lehetnek. A hőmérséklet 20-26 fok körül alakul. Éjjel majd erősen megnövekszik, aztán holnap napközben nyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet. Csapadékra szinte mindenhol számíthatnak. Lehűlés kezdődik, hajnalban 9-14 fok várható, napközben nyugaton 12, keleten még 22 fokot mérhetnek majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és hogy a hétfő, akkor a kedvenc rádiótok egész nap kell, hogy szóljon. Teli tömködtük, például olyan dalokkal, mint Hanuman Kid és Kalmik, ez a alkotása, adjatok hangerőt, ez a Big Dog.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.

96.4 Bész FM, Repi-Pepe-R&B, érkezik az ország Azariája, aki egy interjúban elárulta, hogy ez a dal hajnalban, félálomban jött neki, és akkor annyira randomnak érezte, hogy majdnem kitörölte. Szóval, hogyha van furcsa ötleted hajnali háromkor, akkor hagyd bent az okarit.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Vannak azok a tipik első levegőre megírós dalok, hát DaBaby és Radirik nem így tett ennél a számnál, hiszen ez a gitáros alap, amit mára már mindenki ismer, és ami amúgy Grammy jelölést is kapott, a többedik próbálkozásra sikerült csak. DaBaby ráadásul egy hotelszobába tette hozzá magáét. Ez a Bass FM, a Rockstar.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Faragó Janka vagyok, hívjatok bátran a következő órában is, 0620 96.4 99 99, vagy akár dobjatok Viberen üzit, mi a helyzet, hogy telik a hétfő, rajtunk nem múlik semmilyen jó hangulat, hiszen Kendrick Lamarral bontjuk a következő 60 perc elejét, ez lesz a TV Up.
2: It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. You.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

0: személyében pedig meg se kértem.
1: 96.1 Bass FM, revíve peremvív. Ez a dal eredetileg egyáltalán nem Madonnának készült, viszont amikor a Weeknd meghallotta, hogy hiányzik belőle az az igazi toxikus popstar energia, akkor tudta, hogy kit hívjam. Jelvezzétek a Bass-en a popular-t.

0: Rap, hip-hop.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő órában sem tűnök sehova, hiszen itt szólnak a legkirályabb Rap Hip Hop R&B dalok. Diaz Mentával indulunk, aki egy új visszatérő, és mégis hozza régi vibe-okat a méregben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Autódarú Kossvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
7: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
8: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
9: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot, így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ladies!

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Bész a FM, Rap R&B. Érkezik az a Cíteni, aki sokszor enyhén fogalmaz magáról, és azt mondja, hogy nem igazán volt régebben a toppon. Hát olyannyira nem, hogy bevallotta, sokszor szuperhősnek képtelt a saját magát. Azt nem tudom, hogy erre a parafrázisre, de megírodott a szörnyetek.
3: Estem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: ass into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.4 Bilsa FM, Rap Hip Hop R&B. Azt csiripelték a madarak, hogy a Vámárék ennél a klip forgatáson annyira túltolták a buli hangulatot, hogy több jelenetet hajnalban kellett újra venni, mert senki nem tudott komoly arcot vágni. És ami extra, hogy a refrén dallama először egy teljesen más, lassabb dalhoz készült. Mára pedig eléggé felpörgött.

FM 96.4 Beast FM.

96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nem igazán szoktam kötődni helyekhez, de azért megvan az az egy-két gyerekkori spot, hinta, vagy éppen mező, ahol nagyon-nagyon szerettem lenni. Doja Cat hasonló régi emlékeket vett elő az Agora Hills-ben.

0: 96.1 Bass FM, Repivá, FRMB, küldjetek üzenetet, hogyha úgy van kedvetek, akár Viberen 0620-96-99-99, én Faragó Janka vagyok, és rákészültem a következő időszakra, Tejlával együtt, ez lesz a Push to Start.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Rap R&B. A magyar rap egyik alapdarabjával megyünk tovább, Gangsta Zolival és a Kártellel. Eredetileg egy sokkal komolyabb és sötétebb hangulatú számnak indult, aztán ebből lett egy komplett maffia paródia klasszikus. Több sor is valós budapesti sztorikból lett kifaragva, a kedvenc rádiótokban szól,

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Old

96.1 Bass FM, Repipep R&B. Nehéz elképzelni, de amikor Eve és Glenn Stefani ezt a dalt írta, akkor Stefani még inkább egy poposabb vonalat vitt, utána pedig eléggé közel került ehhez. Lehet, mi

0: hat.
1: 96.1 Bass FM, Refipe Perembé, Sandra C. egy olyan pillanatban találta ki ezt a dalt, amikor teljesen véletlenül hallotta vissza a saját demo beatjét egy másik szobából, és rájött, hogy ez már önmagában versenyhangulat. A kedvenc rádiótokban, Szólabent for Band.

96.4 Bass FM, Repivel per MB, hogyha ránk jöttök online, akkor rájöttök, hogy a kedvenc rádiótok akárhonnan is megszólal, kísérjen titeket például Doja Cat és a Paint the Talent. Yeah!

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk ma is itt a Base FM-en. A kedvenc rádiótok és Breda Via legyen veletek a folytatásban. Én pedig Faragó Janka vagyok, és reggel 10-kor ismét találkoztatunk. Vigyázzatok magatokra és másokra is, és élvezétek a tavaszt. Például Belánó dalával ez lesz a Starboy.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Kendrick Lamarral megyünk tovább, és a Not Like Us-szal. Ez az a rap track, ami a leggyorsabban elérte a Spotify-on a 100 millió lejátszást. Pörgetem is, itt a 96.4-en.
2: I see dead people.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek, kell valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. 50 Cent-tel megyünk tovább is a Candy Shop-pal. A trackben hallhatod Olivia-t is énekelni, akiről úgy fogalmaztak, hogy ő volt a G-Unit első hölgy előadó művésze. Pörög is a dal a 96.4-en.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. A Nemzetközi Anyák Napja tegnap volt, aminek kapcsán Shinza is megosztott egy kis videót a kisfiával. Az Instagram oldalán látod, együtt fociznak, szerintem nagyon cukik. Pörögjön a Boss Up, itt a Biz-en.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk méghozzá Allurer című dallal, úgyhogy tudjátok, hogy nem sokára érkezik Kendrick Lamar és SZA itt a 96.4-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
4: Idén is Kertfesztivál! Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján három napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Bossman D-Lo, akit nem csak a zenéje, hanem a sajátos táncmozdulatai is egyedivé tesznek. Ez tőle a Shake the Rest, itt a 96.4.

0: igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy ideje megy már a pletyka arról, hogy Cardi B megbocsátott az exének, Stefon Diggsnek. A rapperhölgy tegnap végre reagált az egészre, az anyák napját is együtt ünnepelték, egy csomó összebújós videó van róluk. Pörög a Taki-Taki, Cardi B-től, Ozunától, Selena Gomez-től, ez egy DJ Snake track, itt a 96.4.

fogam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

95.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 95.4 Bass FM. Rap. Hip hop. R&B.

0: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Egy igaz ikonnal, Lil Wayne-nel megyünk tovább. Híres arról, hogy sosem írja le a szövegeit, mindig freestylozik a stúdióban. Ez a hip-hop zenéje, itt a Bissen.
1: Hey!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Tyler megosztotta a rajongóival, hogy oda meg vissza van a horrorfilmekért, viszont mindig, amikor megnéz egyet, mesével kell abbahagynia a napot, mert csak úgy tud elaludni. Ez tőle a Chanel, itt a Biz-en.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Jude Law jön, ez tőle a sötét, itt a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ice Cube-ban megyünk tovább, aki egy interjúban elárulta, hogy teljesen meg van lepődve azokon a videókon, amikor az látszódik, hogy az emberek a You Can Do It című dalát akár esküvőkön is berakják. Ezt egyébként a szövegére érti, hiszen úgy gondolja, hogy nem annyira családbarát, de hát a jó ritmus az jó ritmus. Pörög is a dal, itt a 96.4-en.
1: Craig, it's gonna be different living out here. Don't let your uncle or your cousin get you into any kind of shit. Now, you hear me?
2: Pop, something's going on now. Can't nobody get me in trouble no more.
1: Well, I'm glad you said that, son. But since you're grown, gonna bring your black ass back home.
3: Yeah, yeah.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Petitől tudjuk, hogy a 9. kerületben erős a forgalom a Könyves Kálmán körúton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, szól neked cserébe Azariától a Formulc, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Sajnos én a múlt héten nem tudtam ott lenni a Pogány induló koncerten, de láttam róla videókat, amik alapján nagyon-nagyon jó lehetett. Hogyha ti ott voltatok és van kedvetek, írjátok meg nekem, hogy milyen volt a 0620 96.4 99 99-re. Pörögtől le a mámor, itt a 96.4-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában meghallgatjuk Dash és Youngfly közösét, az Omamát, illetve velünk lesz még például Post Malone is, az óraindító pedig Tommy Richmantől a Million Dollar Baby lesz. Itt a Beats-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, egy menő zenét küldök ehhez. Ez a Help Me, Rio Boston Richie-től, itt a BFM.
1: If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BSFM-re, hip-hop, R&B. Torlódás van a 19. kerületben, a Nagykörösi úton, a Hunyadi utca környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Ez pifutala változnak a helyek, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Énika Mozival megyünk tovább, aki híres volt arról, hogy nehezen kezelhető művész volt. A Here Comes the Hot Stepper hatalmas sikerét nem is akarta megismételni, visszavonult a Rivalda fényből. Pörög a track, itt a 96.4-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az ételben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. Lil Frakka jön majd is azzal a zenéjével, amiben elmondja nekünk, hogy hogyan verték át, hogy szépen fogalmazzak. Mutatom is, itt a 96.4-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Oviban.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: finish.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. Dohányból.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Továbbra is tart a lezárás, méghozzá a 6. kerületben a Kármán utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jude Law-val és Dash-el. Ez pedig Diva című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Melóva, melóva.

96.4 Bass FM, Rapping Up R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok ez alatt az idő alatt üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. A folytatásban Camila Cabello és Playboy Carti közös dal szólít. Ez az I Love It, itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Karol G és Nicki Minaj Tusa című jó kis feniklázós dala után egy nagyon laza kis dallal fogunk tovább menni, két ifjú tehetséggel, 24K Golden és Lil Tecca, ez pedig közös daluk a Prada, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább, és kapaszkodjatok, összkerékhajtásra kapcsolunk. Egyenesen Travis Scott jóvoltából érkezik a 4x4 című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autódaru, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Oviban.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, egy újabb óra következik, többek között Drake-kel, T-Denivel, Burna Boy-jal, VZ-vel és Rézművessel. Jelen esetben most megyünk is tovább Azaria és Dash első közös nagy slágerével, aminek a címe Rét. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

0: Tamo, uyeke, cello, uyeke. Tawo, uyeke, uyeke, uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszi szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Vézsével és Rézművessel és közös dalukkal, aminek a címe Várj meg. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 964 BSFM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. A számok magas dolgok 2012 óta Magyarország egyik leghallgatottabb zenéjével megyünk tovább. Jön Majka Curtis BLR közös dala, ez a Belehalok itt a BSFM-en. Kicsik

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 BCFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Molly Silenter is Skribeng és Shensi a dala, után pedig Kid Ink-el megyünk tovább. Tőle is pörög Dead Wrong című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

0: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, nincs megállás. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni továbbra is telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Doja Cat ikonikus dala, a Vegas után pedig egy feltörekvő magyar tehetséggel megyünk tovább, akit úgy hívnak, hogy Belano. Jelen esetben ez most Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban. A 96. BSFM-en ezzel megyünk tovább.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A csavargók élete nem feltétlenül nehéz vagy könnyű, vagy pontosan milyen is? Nos, ezt megénekli nekünk K. Kevin és LL Junior itt a kedvenc rádiótokban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Azáriával is, de sem megyünk tovább, tőlük is Drogba című dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban.

0: mint a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B. Pesten kívül is basefm.hu.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy ifjú tehetséggel megyünk tovább, akit úgy hívnak, hogy Látó, azonban pályáját és karrierjét Miss Mulatto néven kezdte meg. Én azt gondolom, hogy abszolút jót tett neki a váltás. Most jelen esetben Somebody című dalát pörgetem le nektek, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára Future Mask Off című dalával. Ezzel búcsúzom tőletek, mára találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
2: Safety Bros. 100. Yeah.
3: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy háta, kiengedem most mindenki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

FM 96.4 Beast FM.

0: egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.
2: Mások az anyukat, nem élek.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.